Úgyhogy megúgybok múlva, hogy az kell jövő, hogy a Nash Twitch Annual General Assembly egy jegnozsban, ahol meccsa Jancs Tvég, oda hívta Albert Mianszko Memorial Sports Complex. Kérdezik, hogy a csúcsobok múlva, ha jövő, hogy a kocsitás, akkor a bega, de tudom, hogy a higgen, ha jövő, hogy a gazsabban, tehát akkor nincs úgy is abban, hogy iszkosszú, de most igen, mert jó viszom meccsa Csabin Beach. Ha gondolj, hogy bítás, mi jobb, mert szüngent, hogy nem viszonyal, hogy nem egy stegnos. Kérdezik, hogy a csúcsobok múlva, szünhizalkom, kérdezik, mert a színszózsa mámó bícs. We nem tudsz egyet meg, ha gondolj, dottó, ha gondolj, PCCRs, ha gondolj, de ne a bag, ne, ne, ne, ne, sos, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Můj oske, osonopi. Ago kibarče, to taky nožky, či ožen, štu, jak nišu něš, abych jim nišu něš, aby to čísko se dá opoupísom. Ago nenou General Assembly. Kemek, že jim hanuž, ne, nogu došla, aby to čísko se dá opoupísom. Ago nežiči, to taky nož, a Memorial Service. Dej, dača St. Peter's Anglican Church. Nišu, jíši, že jak to čtí na no. Kemek, že šap hešte, on Coastal Fishery Program. Ago nišu nauš, aby to čísko se dá meč, že bíta sen hamak, že msen higno, Akin mi tati švíčať, ať šabe jač. Nišu niša šabe tudi skosida, pšku bysom bychom nego daši tudi skosida, ako upu bysom, če to digi noč. Akin da vás kegne ši dace. Akin ži William T. Hester, že žim do toho, nene na obek bekšta, nene na obekšta, nene na obekšta, nene na obekšta, nene na obekšta, nene na obekšta, nene na obekšta, nene na Was gegen ist, schau, geht ja, du digno, ja, Rupert River Fishery, ha, pigno, now du stau, gib mir, they, that's a culture, get tourism, ich tuk, ja, and go, was gegen. Bekstau, mich auf, Bekstau, bihem, now, as she bisha, bim, du stau, schau, gib mir, ich digno, ja, geh, mag, že buk se tak se hoga, že žít stejak, že jen do milč švěk, že mohk, ne, nemáš tak. Oh, Jaji, that way, Tessie Beach, that's the Mugash Gabin Bio, Agonin here, USG Summer Games, Agonishu Nisha, but the discussed the match Jato Diginot. Mean that Chad got she nanos go high, Duncan Lake Walleye Fishy Derby, Jato Diginot. Agonishu Nisha, BM Nishu Nisha, but the discussed them. Gilda Ismint, Ismach Mugash Bin Bitagno Cultural Week. I'll go. De ezt a sopton egy tökség nukodás, és sibítsa oda, és bíhem bejkst, de amin nekem szedett azoknak a hátépen bíjtagolják. Egy tegye itt stejek, csak én mely mit szunál, gyám mit szunál nozsa. Utáj hídatsa, hogy a szóan a pí, ha jöjjön meg a zsgáknás, mi a múlt, hogy jól dáv, hogy ezt egy tökni, egy nisnú nisab, nisnú bejkstav, sábbet, hogy iszkoszít, hogy meccsit, hogy bőm bíhíj, nisnú bejkstav. Kér meg, akkor tűnt meg a jazzkod medze nocs, a opuíc a nocs, akkor nisztom nocs, hogy iszkoszít, hogy meccsit, hogy odig nocs. Ahogy én zsajim dotok, ne tenni a happy check, hogy imszín húszéke, kér meg, ahogy ne tudsz szétom meg a zakom. Kér csak, hogy imszín hamó, de így lesz a ne tenni a dot happy check at cngov.ca. Ako ne da mem snadač. Kje me gođi u Aston Pio, čin dom goć, ako že me donoć go hajam pool tournament. Ako nešto mno bekša, bo tođi skosi da bihem niši, tođi skosi da opu bisom. Community Health and Fitness Center hi daca. Ako nešto im dotu ok, Charles Katapajtik. Nao bek, ne ne nao, nišoš, nišoš ga ovo ještaš. Nišoš, ne ne nao, nijaj, nešto. Kje me gođi, kje te gođi, ako fishing derby, já do těch nůž, dej, that's a old, I was on pay old post. Níž až bych jim bekšel, to dí zkosi, da o půbíso míně, dí zkosi, že by to nůž níž, aby jim nego došel, aby to dí zkosi jíče. Kje mě gojím, že vyjíš, mágo, že mám ujíš, že hujo, a jíke níž, to dí zkosi jíče, meč, že mám ujíš. A kde dají, that's a old factory. Už jíkám, s ním ujíš, a jík šeš je paštač, go, when ja way of mesh go you ja jiuds mechanic and just such a quick mech bike stock do na jiuds mechanic so sha pasta gon ja ji bitas na mag jim sin higen wa wa dai ma ko an ja ji da bit sit agoni no ni sha sha but ji skos da match ja ji tot mag ja ji bitai bitai ni jim sin higen no ne shbi cha
Nem meg advance postjeg nos ne ne ne nau shop back stau shop ke ni shno to discosta go pubisum na we a struggle just na shno ke da pton ni shno nau shop to discosta da o pubisum ke me ki ba ja to chogen e vodin ke shno ke de nos a go ni shno nau shop to discosta da back stau bi hem ne ne nau shibit a go returning officer jajim dot dot tina matush we ya ne ne ne nau bike ni ai ni shos spike stau ni ai nau nau nist ke meg jigim sun hamo tina mats 79 at gmail.com.

0: Dog Mago, CBC The Badge Moon. Uchi magi ojo da kauchi jabitsi wini halaximo kichikas a kichisakik kema kedigin zipi agonjan doitechki boja de pamuaganuich wishnia jiotaganuich with these I otisio how can give on magoj gausko dem tsanoch mutahuit da pagodach Hagunjinji giba hagawita shashni shopun hab miko jagina hydro Quebec giba chajin skumich jaji the pamagot. A jangi white duck hagina towards mekanudu de that's a kidigin zibi. Guyad mek nashtaboko ichi snagon go ichi snagon yushash got done how I thought at hydro Quebec eo egina gomago jayim hitoch.
1: On est tout ouvert la négociation, nous. On n'a jamais fermé ce pot-là, mais il faut que ce soit équitable. Et aujourd'hui, et à long terme. Et de tomber à long terme, il faut que je sois là aussi. Et on regardait les autres ententes qu'on signait, ce n'est pas les meilleures ententes. Les Premières Nations, les écrits, par exemple, que ce qu'ils ont vu, c'est pas fantastique non plus. Parce que les barrages sont là, continuent à chercher des revenus importants chaque année, et les retombées devraient être continues pour les Premières Nations.
0: Oui, mais qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as Nes come on, and you got he or it's gonna say John G. Jameson Hussuch. Then we got Shagunium saw and Nash Jimmy White. Uji, you get Nomadan, you know, got the he was seat. And then we got Nashka, which, Missoga, Jisha Booktake, we should booktate. Ashkosh got to Gnishni, I would say. Who's good them here? Are you going to go now? Sweet Shriam. And I yugma gini aji bispi o msita shuya no dahi datsa ich iyo jaita jaji ho. Muda magi datsa ich ino jaita no dahi datsa washut amak mani ateinam. A yugi agam sin husuj nis kumuni unia I gatu jiskos ich a yugi unia Hydro Quebec. Nis osom dino nia shop million a yugi unia geishim sin husuj nis upunda hagan optig nojga dahi jishu da tuguj shuya. Mike magin jika GH Hydro Quebec Mac Pitsemi taking a mistika billion dollars saying an odge. Hagin and the motion had she goes gone G and motion some also G up. Mean go there's the badge moon day that's Ontario go Chi G Yuch, how gonna G go Nash go and Macquigo Jawitage, Magos get how we chugnage gone to Stow and watch. Again, I got a book saying Magnoge to go Jim Yugano, Miss Sush Magos and the Hamak, much gone the Hamucha, Jason, each eight has gone eight on eight to Gnish. Get a bit magic at Maitish and I open the Coney or Gemagent Queen. When you see a lookout for Nation's Health Authority, I'm going to give you a bonus to the shop each year. I'm going to give you a gun to eat down, hate to get it. And the shop, eat down, get up, don't. And Vice President, Egnamio Matsuna Nagadoitic, Hogan Janet Gordon, Guyad, and G1 Jaju, Shrugging on the Shabok on Macquigo, Zagoyo, Kiamagan Daka Hotel, say Tunisia, Nasham Chadjabagoni, and Baugum Guy Tugnish, Kiawajin and Nashamaya Magnusgoni, it's kind of sitting in how I touch it down.
2: You know, especially tragic for people that have lost their homes, I think, and have lost maybe their hunting area or their trapping area might be lost. So it comes with those losses that people are not sure of right now because they're not in their community.
0: We get so it Nishabaka, Makwigo, Chitzagoyo, and G one Jajunta Juzo. I get my Kabishi Shnaganicha, Nyoga, Junta, Nyaga, and the Hussiwa. I came against God, I shaita, Jagan, do hoch. Uchi Magio, Jagania, go hash ship motaj, ya, Hyugania, go, Makwigo, Jagat, say the church, then that goja D. J. Speed, Jitzagoyo. A Gordon agreed, gone, a Shabot state, go, Uji go, Wanji, Wizam Gojini, Manda. It took a judgey Nastutuach, came like judgey Hawaii Church. Came a go at Suki and Gohaji, a bit shagno, Josh Stagnos, it's a gunny, out and I spake stemmed. Begstam, no, begstau sab, geis a jit siut stas, so nagun an hima gaj noctagan o shud a hanstui jaj istim out agen circumpolar council gathering, no day that's a ichalwit, no nafwit. In Kent Driscoll, how go we had WC communications director. Aig magani a guiad go, how go watch you date much gaj you up to me way at ni wanja at you stat, at su gian haj abit stat. Jaji noctagan wish go, so no, gia mega a shakot sijin ya got a dish.
3: And SEAL checks all those boxes, right? Like it is, SEAL garments are technology. SEAL garments are fantastic engineering and overall art. So we're going to show off some Nunavut artists and sort of point out that, SEAL skin garments are fantastic science.
0: We are going to wait. Can he go? At some point, I bet you know. Just like that, the guy is the boss. Me, I'm going to go. I'm just going to use the guy who came in the boss. I'm still going to be the guy who did it. Man, how much can the science go? I'm not going to be the guy who did it. No, that is not the guy who did it. No, that is not the guy who did it. No, that is not the guy who did it. No, that is not the guy who did it. No, that is not the guy who did it. No, that is not the guy who did it. No, that is not the guy who did it. No, that is not the guy who did it. Chadegon ya otsugyan organissima. Chadegnishoni shoshabmen go shishiga baigi shibit hago you the best one message to me Terran stuff.
4: Wetche Cynthia Taylor ni Miskagnishna Chin. You're listening to CBC North.
0: How come I guess you bet on it? I am Stephen Blacksmith. How can you be box psychic? Begs a G. Jude, my canoe today that I was so on a peach. How come you bet on it? Go to Joe and how can Matthew E. Happy check? Nisho Jian's jeans, scummage got a book psychic. You know, Janetish go, was my canoe bit soon and which. How go gosh, Jabeto, Matthew E. Happy check. Nisha bit smeg and Charles Wooded, J.M. Hop.
5: I have Waja, I have Matthew, I Nistum, I have Joey Godzimdan, I have John West, I have Gawi Eightmin Godja, Joey Goodstein, and Adminu, I have Jamakan Goy, we dine with that was one pitch.
6: I hear a Jewish and not in a no, Jamakan, Abichoga, Cheech Games, Smoza, Jean Image, Kakia, he was on being not young, we with Abichim Smoza, Kaka here, get you with Abichim Gorka, Kakia, Yorkia. So it's my dog, which we ask Hanoga. We some Hanoga, and it's take and it takes to your Dimitra, and a signal to make to one in it, Nigantia, then it is to dog have it. Mom, we don't get to her. Did you yes, we dog had on this dog? Did you meet a dog, you saw me again, and Nigantia? So you get this signal, my good. nírus nítsen egy gyűjt helykodja. Kaj mindegy elvekin a hatmányen nézője. Egy is kell elvekin a nagy dominótja. Egy módzája. Sendélytában nyugod egy gyűjt helykodja. Az közé egy szételen ugye. Én jár nyugodja, tovusszulja. Még ez is szétványi nagyja. Tovusszulja egészen. A szállódja a tátja. Még úgy szolgálják, hogy nyugodja. Én is tudom, hogy ez végig mit kell. Most az, hogy tök szíves egy ágat szolgálja, és már jut van ége. Meg ne fel. A szóáltan állok, és szóval szóval állok, de utáv. Nyájnom nőbb mutta. Különött még tenged, hogy szkolcú bőjtője. Te mi ágnyod a maját, hogy ne fel. Szkolcú bőjtője. Kár is szkolcú bőjtője. Ők nyilvánat, hogy te pérnőtke. Nyisztő, hogy itt van volt, hogy elmúlt egy nőtke. Békább mindenhoz kell. Elpúszod a megtalványi elszalagja. Tök nem úgy az elmondom. Még egy mézem, hogy jöttünk zanat. Én úgy ezt is, hogy tágnod mézem. Talán is mábbadnak, hogy talán elbíz. Mi elbíznak? Tök szkolcú bőke. Tök egy szkolcú bőke. Tök egy szkolcú bőke. Tök egy szignat egy nyüge. Tább két, hogy jött egy szkolcú bőke. És megmond azt, hogy eljöget enni játszke. De úgy egy szignat egy nyüge. Mai mognen to usuje kiodike te osvabice i mlagnu dogas so ja je da zi mlagnu dođe do hidutka te mi ga nje se pegi nje mi ni si laka te kene ke u on tbalo wa osvabe i no se ja ne si laka pa je je se bi taj mi se se je ti bi u se ja je do de ko bi et stagnu te mi se ti je do de mi se me dragnu do ma se mi se osvabe no se Sez ve tu tek bisko ge. Tek nyo he do ke ke lektro yo skai ko te ti. Tu mo gnu do ge. Ki ji ji tu tro ge ke tu atu yo ge. Ni ni ga ti ga. Ki ji wi chi ve do ge. E we bu tek ni ko chi wi ge. Te ni ga ge. A wi shi gnu atu ma ge nyo. A wi chi ge ge.
5: Ujichagi Canada gemaka he Quebec the beach jesso zai shogono magno zai yo eguna sai he we chubita doga yo mm sai ga yo project sai nashka he nuts na na no tsmaga he tsukudo matsa na no tsmaga he no da to go no ts da ne det mean yo jet the hoganda he was one of psc
6: ni ga he És igen, azt mondja, hogy nincs misztem a helyen. Szegőz már nőzgen, igen, ezt az agyen, a szívügem, szkúz már az kell. Nincs a húsz szívügem, szegőz már nőzgen, új vőzge. A nőt egy kogja, de nincs igen, azt kogja. Új jogja, zizi. Zizi, már nőzgen, de nincs, zizi, visó azt kogja. Zizi, tanulj, zizi, tudod, hogy nincs a kicsőjöző. Én helytét a vőzge. Jelvődj, én helytét a vőzge. Új vőzge, zizi, nincs. Ой, ой, дети, станешь, я тут не хочу, чего я говорю. Я, дети, тут не скажу. Я на все, что надо, стану с тебя, как бы. Как это, это он, мы не дайте надо. Ты не хочешь, не скажу. Мы же вовсе стану, я говорю. Я не говорю. Если Бог все знает, я не ганцы, дети, с тем огну дороги. Дети, она не стала, я не скажу, матка. Не вдруг с чего, я. А что это на ноге? И спойтка, это... Messi, musste ich ja auch gut kennen, was man will. Das ist Messi, der ist ja. Stieger und ich. Ja, wenn du das gewonnen hast, dann musst du nur das gewonnen haben. Mein Mogi hat nicht abgesehen, dass ich nicht mehr stieg, dass ich was von dir. Bist du gut, ja. Und kann ich mir ein Muster wie das gehen. Wenn du es schon mal hast, dann hast du dich nur gebetet, um deine Nutzung dann auch. Was man will, dann schaut man dann auch. Ich stehe mal so da. Das sind nur Kilometer, ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Das kann ich nicht so ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Ich habe nur ein Stück Nebig. Nekad átkérdezik, hogy no, vagy vagy egy zsigna a magnót kell. Kenesz az értelő. Mondj, hogy hajnod, kérdően kenesz, hogy nem. Unátszágnődje, hogy csíkja. Vagy egy zsigna a magnót kell.
0: Agan mesh ag abhachtu ki bóg a bóg saithig go jajiúd neganu jajiúd jajiúd zmekanu dhu a suan a pí. Inji bíngu dhig juanji gawi hagan mish gondi javchitad shkwa jod zmekan Lucius A. Gall, Samuel C. Gall, Jacob Otterice Jr., Don Saganash Sr., Sammy Salt Blacksmith. Nogodosha bí chi janji wainji gaw bóg saithig jajiúd neganu jajiúd mekan a shiú nanu ij. Agan nishnu no baig shabit uji skosu da jaganu sh advanced polls. Mina amui agan main elections nishnu baig shabit uji skosu da. Advanced polls how go up shall we jado dignu sha nina now jat shabesh me him nina now do that kushita agudin day that's a health and fitness center in we traveling polls how gan nishnum no baik shabit uji skosu da adapta jishka jabi him nia ish shibija agun jiji gibo haga ji adaga haga ji tstada wanji dako hashtu nash taganu jaga ji yatni soj ki aget dugun evodin ji wanji aga dajint magojo sonipi go hawa gunna local.returningofficer@cfnw.ca kemaga gunjaji kojma kojga tsagoyo atoksho jgot samono gem magjabatum min hago match nikamon jabatum hago giba ich canadian needs kanaso hagni agiba nagum country I country songwriter kemag nagumosio hago kristen mcarter edmonton alberta hit that's a hochio jeskoni sho ni sho chamda tum na usho geche jit si sta sunio ga nishtem ga gabita bi hisu go hanagum ine magnisho amda tum no bai nisham da tum no beksha nena nausha bgecha jit stiut stas on kiskidin bi sum kagu janit agin ani shingo vachu I bita dunia no gamu ya gen redneck reservation haji shini kadaya agun adai hida cha tsna sud big stone cree nation auk mak jabatum kagin ya mao janit sum gaga gamiu tegnu jini au nigamon hai barley soup ishin kadaya